Akkor csak tudok, hogy rossz szólni, plusz nincs szógyekán nekünk, hogy ma hó megolja a nap technológiába, ha oxinitak, hogy csak úgy tetsz, múlim szinadal, mennyiért szeszibi, rádeszon, felmos a fővél, akkor tak szinitak, hogy csak úgy tetsz, bakacsa, nyújjuk odik hítán, múlim, jaj, majdtem hiva, kérdés, hogy csak bíjtabin a szobfúdakjúszítat, szíjé. Akkor meg se sót sibűzsebet szindeski, meg mi sízen szkum, de ne legább, se csinál a góan, hogy csúny is kell. Mert nem szkum, ahogy Zsuzsi, kájim, kábecsi, de bázsom, hogy Daryl Cooper, ki meg Matthew A. Happy Chuck, gálgonna, hogy meg kell oda hozzóni Peach. Ki meg a Jane Wijabit szí megint, Cheryl Apache, ó, nem szín higgyen, kább még higgyen, hogy csak Jamie Little, ki a nóci szokasszim, Alex Leclerc. Gáljon csak szóval, hogy csinálj meg, így ott a bácsmon, ha volt csak kapta csísége, já, jobb is nincs neki ilyen. Jó, hogy jön, na, good morning, na, ni, Terence Duff.

Ebben csak ebben hogy szólni, Pius Nitsujeken, nekünk úgy. Hó megolja a naptechnológiába, ha oxinitek, csak úgy tetsz. Múlim szinten, de ahol mennyiért szeszibi, redeszan, felmós a fővél, akkor taxinitek, csak úgy tetsz, bekacsa, néhúj, kodik, így tán. Múlim, ilyen mejtem hiva. Kérdjük, hogy kicsit, csak egy csípítebbin, a szobfúda QC.ca. Akkor meg se sót sibűzsebet szintes ki, meg misizsön szkum, de ne legább, se csitim elgóvan, hogy csúny is kell. Mert nem szkum, hogy Zsuzsi, kájim, kebecsi, de bázsom, hogy Daryl Cooper, ki meg Matthew A. Happy Jack, elgóvan, hogy meg kell oda hozzóan a pícs. Ki meg a Jane Wijabit szí megint, Cheryl Apache, ó, nem szinti igen, kebb még kéken a csak Jamie Little, ki a nóci szakaszim, Alex Leclerc. Gavion csak szóval segíti meg, így ott bács mond, ha akkor csak kapta csíséget, já, jábbis nénk ilyen. Gyógyat sem, na, good morning, na, ni, Terence Duff.